Ó, nem is kell magától fölkapcsolni, gyertek, hát. No. Érezzétek úgy, mintha te is leültetek volna, mint hogyha Rogán Antalok lennétek.